to zsúlon én ümvorka, közeméd én a mengés kstöt. Hát ti éretok szokám kszét, tanzmód ennös kse, az túl mellét.